0: Akrobatik. Tudom, hogy ez a bajom.
1: Nem, mert kis az hátra, hogy már erős.
0: Éfem.